áge éb éwé áge chad áda sásig ísd a dídó dísó chanáge chud á éa a chudédó lísó tef dí éd á bé chó adá chuní dzindó lésig íbén chilch áhanna am.